0: Tieni lagok rani ipkobet eng oret, kale kawano, aye kongoi mising, mangen kot ko tonglo anan kalya kotoko mi lainda anyun. Lagok!
1: Kikosin warap, kikosin.
0: Aya, kongoi mising, kawa Sunday school lage ikatwa lagok.
1: Ngomwa kityo eng kakomanda.
2: Arap zubuto, akoti pastor nenyon, akokoti kora membae kowale kochoke sikebit kisipkinam.
0: Kongoi mising, kongoi mising. Mama Nehemiah, bora korwet. Mama Nehemiah. Aya.
3: Hello.
0: Hello, nengung boroindo.
3: Ni chilago. Kongoi lagok, kongoi mising koberur ak Jehova. Oye, achame lagok, karib sait kabisa. Bas, noto ko mama Nehemiah, porogorwet, anyo Sara Jesoen. Ye, chang lagok. Sa tuche, jita nebo 32 mwisho. Mangin ale ngo. Ye, tako koi lainda kabisa. Sara Jesoen. Sara Jesoen.
4: Arapi kuti akune.
0: Achame geng Jeso.
4: Iboi bahane eche geng Jeso. Eno liet, Maria Sunday School, jachi. Nen akoi mwalimu nebo Sunday School kokat.
5: Nen kemwau sirutyet nemiten. Yoro kirisirisir. Kokwaro ole. Akur kirisanto akwai mirisir. Kotkoi akwari nile nile. Kolakarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarokarok kutuch lakas ande skuli arasul. Eka nudu dule ure na vikta kumyati langat na chame chen. Ama wala kwa huru tiyan amita chon poti in poti. Instead, if you ask anything is my name, I will do it.
3: Kongoi lagoi, oya chamwa kapisa lagok chaka chamwa kapisa. Yes, tosta komite lagok alake chapa Sunday School. Yes, ngagen kochute lagok enyo. Jackson eng Narok, lakini ngenyoru ngalyanda nisikeweke.